0: 1-23-12-78-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99- bergan xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil.
2: Yarim soat 40 minut turibdi bo'lsa, ikkita odam bir-biri bilan tushib urushib, yo'qolashib ketyapti. Besabr bo'lib qoldik. Xitoyda 2016-yili 14 kun turibdi bo'lgan ekan. 264 km. Moshinadan soatiga 1 km yurgan ekan. Toshbaqani tezligi. Lekin bironta xitoylik moshinadan tushib ikkinchi xitoylikka so'kinmagan ekan. Sog' tsumiyo, tsumiyo. Bizda ozgina probka bo'lsa, bir-birini urushib ketyapti, yo'qolashib ketyapti. Mana Yevropada pavorot yoqadi-ku pavorot. Mana oldida ketib, orqada ketayotgan mashina bu palasa almashtirmoqchi ekan deb, biz gazni tashlab o'tkazib yuboradi. Bizda pavorot yoqsa, mo iplos tiqilyapti mana o'rtaga deydi. Bizda naoborot gazni bosadi. Men avariya bo'lsa bilan bo'laman, qoramdan bo'lgancha yo'l bermayman men. Ayniqsa viloyatda mashinasi bo'lsa, o'tib ketdi, o'tdi. Men ham Toshkentlikman, o'tib ketdi. Chista Toshkentlikman. Nayl o'tdi-ku. O'tgandan keyin ko'rdingmi jo'ra, shunday demasang, uyi bermaydi bular.